0: cocada, nem banana, nem cocada, e nem batata de vazante.
1: Cachaça ou refrigerante,
0: nada vendi no balcão,
1: nem arroz e